0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Це Радіопульс. 92 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

0: vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. Dimjanosto 2. Jodim FM.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: magad. A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vigyam a szopa. Jodim FM.
1: Klasszne radio. Vdorohu.

0: ünnepeljen otthon reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настя. Два и один FM. Классное радио. В дорогу.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. Dimjanosto 2. Jodin FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92 FM.

0: otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс.
2: Привет, 102.1 FM.
1: Классное радио в дорогу.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

0: munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. Dimjanosto 2. Jodin FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vivianos Dotva, Iodin FM.
1: Klasszne Radio. Vdorohu.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настя. Два. И один FM. Классный радио.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulse FM. Rádió Pulse FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

Néztem, rajzoltam rájuk mosolygó fejeket. Volt pár alkalom, a képedet néztem, rajzoltam rá a

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvirujú v srdci. Rádio Pulz FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

0: FM92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. 92.1 FM. Классное радио. В дорогу.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. 92.2 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Szép jelasztatva, Jodin FM.
1: Klasszne radio, v dorohu.

Köszöntöm a gyülekezetet az apostol szavaival. Kegyelem, irgalom, békesség Istentől, a mi atyánktól, és Krisztus Jézustól, a mi Urunktól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 23. Zsoltár első verszakát. A 23. Zsoltár első verszaka így kezdődik: az Úr én nékem, őriző pásztorom.

0: Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket.
1: Áldás békességet, nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. A hirdetések következnek. Az elmúlt héten Isten dicsőségére a következő testvérek adományoztak. Paulisa Zsuzsanna, kis Ildikó, lánya megkeresztelésének alkalmából. Névtelenül Isten dicsőségére 8 testvérünk adományozott, valamint egy testvérünk névtelenül nővére emlékére. Céladományként a szeretett konyha támogatására kis Ildikó, Tóth Erzsébet, Nagy Zsuzsanna és Kubinyi Lenke testvérek adományoztak. Az Úr áldása legyen a jókedvű adokozók életén. Az elmúlt héten kísértük utolsó útjára Kosztyú Miklós testvérünket, akit Teremtő Istenünk 85 éves korában szólított magához. Továbbá hirdetjük, hogy Imre István 84 éves korában, május 2-án hunyt el Budapesten. Ő korábban a Kinizsi utcán élt. Hirdetjük, hogy elhunyt Tóth Kása István, református lelkész, 85 éves korában. Temetésére május 14-én kerül sor Budapesten. Az Úr vigasztaló erejét kívánjuk a gyászoló családok számára. Alkalmaink következnek. Minden reggel 8 órától a megszokott rendben Isten tisztelet. Hétfőn reggel 8 óra 30 perctől ima közösség. Kedd délelőtt 10 órától szépkorúak biblia órája. Csütörtökön mennyben menetel ünnepén 10 órától kerül az ünnepi Isten tiszteletre. Pénteken délután 15 órától minifi, szombaton délután 14 órától kisifi, szombat délután 15.30-tól szenvedélybetegségből szabadultak és szabadulni vágyók számára tartunk bibliaórát. Alkalmainkra szeretettel hívjuk és várjuk a kedves testvéreket. Hirdetjük azon testvérek figyelmébe, akik feliratkoztak a mai délutáni csongori csendes napra, hogy 12 óra 30-kor, azaz fél egykor indul a busz a templomtól. Megkérünk mindenkit, hogy igyekezzenek időben megérkezni, illetve a buszon még van 7 szabad hely, úgyhogy aki még eddig bizonytalan volt, azt lelkesítsük, hogy gyorsan hozza meg döntését. Tehát aki szeretne csatlakozni, jelezze az Isten tisztelet után az irodában. Továbbá hirdetjük, hogy a busz ingyenes, akit viszont indít a szíve az adakozásra, azt szívesen fogadjuk. Hirdetések elfogytak, a gyülekezet készüljön az ige hirdetésre, a 477. dicséret, első 3 versével mindjárt.
2: Még az ének előtt szeretettel a testvérek figyelmébe ajánlanék egy elmúlt történést, ami még félig meddig zajlik, és ennek a nyomai itt körülöttem felfedezhetők a bevonulás pillanataitól kezdve az istentisztelet végéig. Láthatjuk, hogy kedves vendégeink vannak, a Sárospataki Református Teológia Akadémia diákságának a küldöttsége, az önként vállalkozók és a mi ifjúsági munkatársi közösségünknek a közös hétvégi csapat szervező munkatárs képző alkalma volt, ahol azt a célt tűztük ki, hogy közelebb kerüljünk egymáshoz. És ennek apropóján itt lenne a helye annak, hogy hadd kérjem fel a diákvezető urat, hogy hadd adja át a gyülekezetünknek azokat a köszöntő gondolatokat, amelyeket Isten úgy a szívére helyezett, illetve az egyik teológusunkat, aki elvégzi ezt a szolgálatot.
3: Bár János már nagyjából felvázolta azt, hogy mégis mi történt ezen a hétvégén, de én is újra elmondanám, hogy Sárospatakról érkeztünk, a teológiáról is. Teológusok vagyunk, és azért jöttünk ide, hogy szolgáljunk a gyülekezetbe, illetve megismerkedjünk az ifisekkel és a munkatársakkal, akiket már bár én ismerhetek régóta, de örültem annak, hogy a társaimnak is be tudtam őket mutatni, illetve meg tudták nézni azt, hogy a gyülekezetben milyen munka zajlik. És nagyon örültünk annak, hogy egy ilyen csapatépítő hétvégén együtt részt tudtunk venni, megismerkedhettünk, kirándulhattunk, szolgálhattunk is, és illetve szolgálunk most is. És úgy gondolom, hogy mind a két csapatnak egy igen hasznos és jó élmény volt ez a hétvége, és mi szeretettel jövünk ide máskor is.
0: Én is sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, a Sárospataki Hittudományi Egyetem tanári, professzori, munkatársi és hallgatói nevében. Jó magam azt a feladatot kaptam, hogy a teológiának a képzéseiről számoljak be pár rövid szóban. Így azt szeretném elmondani, hogy a képzéseink az elmúlt években színesedtek, dinamikusan fejlődtek. Osztatlan mesterképzésen, teológus lelkészi szakirányon van lehetőség nálunk tanulni. Továbbá alapképzési szakokon, ezek 3 éves képzések, katekét a lelkipásztori munkatárs szakon, református közösségszervező szakon, diakónia, illetve szociális munkaszakon van lehetőség. Továbbá szakirányú továbbképzéseken is van lehetőségünk nálunk részt venni, biblia alapú lelki gondozó, pásztorálsziológia és református hit és erkölcstan oktatói képzéseink vannak, illetve van 2 mesterképzésünk, amik szintén 2 évesek, teológia mesterszakunk, illetve közösségszervező mesterszakunk van, illetve van egy névfőiskolai képzésünk is, a presbiter képzésünk, ami 2 fél évet, vagyis 1 tanévet jelent, szeptembertől májusig. Ide várjuk a gyülekezetek presbitereit, illetve nem presbitereit is tovább képzésre, elmélyülve a teológia, biblia tudományában. És nagyon szépen köszönjük a Hittudományi Egyetem nevében, hogy a gyülekezet nem csak befogadott, hanem engedte és szeretettel fogadott bennünket ebben a pár napban. Nagy énekként helyünkön maradva énekeljük a 477. dicséret 1., 2. és 3. verszakait.

0: Istennek igéjét olvasom a Rómabeliekhez írt levél 8. fejezetének 12-től a 17-ig terjedő verseiben a következőképpen. Ezért, testvéreim, adósok vagyunk, de nem a testnek, hogy test szerint éljünk. Mert ha test szerint éltek, meg kell halnotok. De ha a lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. Akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgasság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atya. Maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is. Örökösei Istennek és örököstársai Krisztusnak. Ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk.
1: A mi segítségünk, elcsendesedésünk és megszólítatásunk az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Gyertek testvéreim, ezért imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk téged, örökkévaló Isten, Atyánk Jézus Krisztus által. Dicsőítünk téged, mert hűséges és gondviselő Úrunk vagy, kegyelmedből és szeretetedből. Úr Jézus Krisztus, megváltó Úrunk, hálával jövünk eléd ma is, mert közel engedsz magadhoz. Köszönjük megváltásodnak művét, értünk, közösségünkért, egyházadért. Kérünk, tisztítsd meg szívünket, és állj meg a középen, és szólj hozzánk egyen-egyenként, és közösségileg is. Szentlélek Isten, segíts bennünket, hogy igédre, üzenetedre tudjunk figyelni, hogy halljuk meg azt ne csak fülünkkel, hanem szívünkkel is az elkészített igédet. Úr Jézus Krisztus, a te háromszor szent nevedért kérünk. Amen.
2: Most pedig a testvéreket egy közös éneklésre hívom helyünket elfoglalva, az ifjúsági dicsőítő csoportunk vezetésével egy ide mellém kivetített ének szövegét tudjuk nyomon kísérni, és az ének alatt a legifjabbakat bátorítjuk, hogy átvonulhatnak a nekik elkészített alkalomra.

0: Istenünk igéjét olvasom a Korintusiakhoz írt levél 3. fejezetéből, annak is az első 9 versét. Az első Korintusiakhoz írt levél 3. fejezetének első 9 verse így hangzik. Én tehát, testvéreim, nem szólhattam hozzátok úgy, mint lelki emberekhez, hanem csak úgy, mint testiekhez, mint Krisztusban kiskorúakhoz. Tejjel tápláltalak titeket, nem kemény eledellel, mert még nem bírtátok volna el. Sőt, még most sem bírjátok el, mert még testiek vagytok. Amikor ugyanis irítség és viszálykodás van közöttetek, nem testiek vagytok-e, és nem emberi módon viselkedtek-e. Ha az egyik ezt mondja, én Pálé vagyok, a másik pedig azt, én Apollósé. Nem emberi módon beszéltek-e? Hát ki az Apollósé, és ki az Pálé? Szolgák csupán, akik által hívőkké lettetek, mégpedig ki-ki úgy szolgál, ahogy megadta neki az Úr. Én ültettem, Apollós öntözött, de Isten adta a növekedést. Úgyhogy az sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz, hanem csak Isten, aki a növekedést adja. Aki ültet és aki öntöz, egyek. És mindegyik a maga jutalmát kapja majd fáradozásához méltóan. Mert mi Isten szolgálatában állunk, ti pedig Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. Ámen.
1: Hálásan köszönjük a szolgálatot mindazoknak, akik elvezettek minket idáig a pontig, és én innen pedig örömmel köszöntöm a kedves testvéreket ugyancsak. Ennek a mai napnak az egyik remélhetőleg sokunk életébe fénypontján, amikor is elhangzott az élő ige. Az ige élősége nem abból fakad elsősorban, hogy mint az ilyen mágikus írások, ilyen paralel, parafrázis módján a múltban leírt sorok a jelen vagy a jövő eseményeit idézik meg. Az Isten élő és ható igéjének a természete az, hogy egy réges-régen megtörtént, réges-régen lezajlott esemény sorban az Isten akarata rendelt valamit, és annak a rendelkezésnek anélkül, hogy meg kellene feleltetni bármi másnak, mind a mai napig érvénye van, gyógyító ereje van. A magvetés évét tűzte ki az egyházkerületünk, minnyájunk szemei elé, és ennek apropóján a mi gyülekezetünk egyik nagy vállalása, hogy vasárnaponként ebbe a témába más és más oldalakról beletekintünk. A növekedés, az kedves testvéreim, már önmagában egy csoda, még ebben a mostani mi világunkban is, amikor állítólag mi már majdhogy nem mindent tudunk a folyamatról, a tudomány eszközeinek lefolytatásán keresztül. De mégis egy csoda. És amikor az ember sok csodával van körülfogva, amikor gazdagon megvan áldva az életünk, akkor nagyon könnyen igazzá válik az a mondás, hogy jó dolgában nem fejezem be. Jó dolgában. A korintusi gyülekezetről van néhány érdekes háttérinformáció, ami ennek a néhány sornak az olvasását nekem teljesen más megvilágításba helyezte. Egy olyan város, aminek kettő nagyon fontos kikötője is van. A két kikötő között át lehet húzni a hajókat a föld felszínén, és ez nagy biztonságot ad. Miért mondom ezt? Mert áramlanak ide az emberek. Biztonságot, megélhetést, nagyon sok jó dolgot találnak itt. És ilyen formán minden egyes hatalom, ami Korintus városának a helyére néz, lát benne fantáziát. Olyannyira lát benne fantáziát, hogy római katonáknak is kiosztják ezen földdarabokat, felszabadított rabszolgák hosszú serege érkezik ide, és Korintus városa egy olyan hely lesz, ahol a teljesítmény alapján, a helyezkedés és az erőnek a megszerzése és felépítése alapján rendezkedik be a város. Nagyon szeretik és nagyon nagyra tartják a görög filozófiát, azokat a tudományokat, amin keresztül próbálják leírni a világ eseményeit ebben a korban. Nagy hagyomány.

Mert itt talán a magunk életében nem teszünk különbségeket, hiszen egy olyan hosszú láncba kapcsolódnak össze Isten szolgálattevői ebbe a gyülekezetbe, amiért azt gondolom, hogy nagyon hálásak lehetünk. Olyan hosszú ez a lánc, hogy egészen történelmi távlatokra tudunk benne visszatekinteni, nem csak lelkipásztorok nyomán, hanem sok-sok szolgálattevő nyomán, akik valamilyen formában ideáltak és szolgáltak. De Korintus a maga természetével, a maga adottságaival oda akar rendeződni ilyen emberi központok köré. Az ottani keresztényeknek ez egy nagyon fontos dolog, hogy ki az, aki mondja? Ki az, aki megszólal? És nagyon emberi. Azt hiszem, ezzel tudunk is azonosulni. Mennyivel jobb egy nekem szimpatikus embertől azt hallani, hogy mennyivel jobb egy olyan valaki mögött állni, akire én azt tudom mondani, hogy hát az én csapatomnak a tagja, vagy ha van bennem a némi alázat, én tartozom ő hozzá. Pál apostol nagyon egyértelműen és nagyon szépen felmutatja azt valamennyiünk életében, hogy ez az emberi kérdés, testvérek, bár a liturgiánk nem tartalmaz ilyet, de egy közülünk most rosszul van, én helyünkön maradva hadd hívjak mindenkit egy gyors imádságra. Csendesedjünk el és könyörögjünk az Úrhoz. Mindenható mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy a te szavad nyomán ide helyezhetjük testvérünknek, hogyan létét te eléd. Te vagy e világnak megteremtője és megalkotója. Te vagy, Urunk, minnyájunk életének megváltója. Így könyörgünk valamennyünk életében, és különösen testvérünk életében a te kegyelmed kiáradásáért, az Úr Jézus Krisztus szeretetének megéléséért és megtapasztalásáért. Tégy csodát, Urunk, és hadd tudjuk a te akaratodba elhelyezni önmagunkat, minden bajunkat, minden küzdelmünket és minden harcunkat, és hadd lejjünk békességre mindebben, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Felettébb nagy harcok és küzdelmek árán tud az ember Korintusban keresztényé lenni, hisz nagyon meg van terítve minden tudásnak és tudománynak az asztala. Annyiféle dologból lehet választani, testvérek, amiben lehet hinni, ami egészen megdöbbentő. A görög filozófiának számtalan változata, a pogány isteneknek a tisztelete, olyan kultuszok, amelyek szem-száj ingerlik, hiszen illatokban, ízekben, mindenben azt mondják, gyere és élj, élj egy kicsit, éljél jól. És ebben a közösségben Isten életre hív egy gyülekezetet. És ebben a gyülekezetben elindul valami. Viszont ebben a gyülekezetben ott van a kiskorúság. És ennek a kiskorúságnak a miben léte, kedves testvérek, valamennyiünk életében az, és különösen ott és akkor, hogy nagyon nehéz komolyabban venni az Isten szavát, mint egy emberit. Nagyon nehéz elvonatkoztatni attól, hogy ki mondja. Nagyon nehéz átlátni azon a testnek érzékelhető valakin az Isten üzenetét. És ez sokunk életében azt gondolom egy nagy harc. Nagy harc és nagy küzdelem. Mert ott akadunk el, abban akadunk el a legjobban, amikor a másik emberre nézve, a másikat látva, kedves testvéreim, azt tudjuk mondani, te csak egy ember vagy. Méghozzá egy olyan ember,

akiben én nem találok semmi jót. Sőt, te egy olyan ember vagy, akinek ez és ez a hiba listája. Te egy olyan valaki vagy, és sorolhatnánk, hány és hány ponton keresztül meg lehet ragadni ennek a problémának a lényegét. Azonban Isten munkája nyomán, szeretett testvéreim, belép egy olyan dolog a világba, amihez valamennyien kevesek vagyunk, de Isten kegyelméből ez mégis valóság. Ez nem más, mint hogy lehetünk az ő szavának hordozói. És az Úr egyik különös nagy kegyelme, hogy ez nem azon múlik, hogy én emberileg megfelelek-e mondjuk egy ilyen tízes listának minden pontjában. Emberileg nem azon múlik, hogy szólhat-e rajtam keresztül az Isten, hogy tanultam-e görög filozófiát, latint, hébert, görögöt. Persze ezek nem kizáró okok, és nem is nehezítik az ember munkáját, de ez nem kell hozzá. Hanem egy olyan csoda történik itt meg, szeretett testvérek, ami egészen megdöbbentő. Isten kiválaszt. Azt mondja, hogy te kell lesz nekem. Te kell lesz nekem, mint Apollós, akiről egyébként az deríthető ki, hogy az ékes szólásnak, a retorikának a művészetében nagyon otthon van, és ebbe a fajta tulajdonságba a korintusiak óriási fantáziát látnak. Hát ha Apollós, ahogy beszél, hát ki hozzá képest Pál? És születik egy olyan különbségtétel, aminek a Szentírás az ég agyta világon semmilyen lényegi értelmét nem lát. Mert mind a kettő szolgálatban, mind a kettő jelenlétben az ige ugyanazt a kérdést teszi fel. Ki az, aki küldte? Ki az, akinek az üzenetét hozza? És a lelki nagykorúság, vagy a lelki növekedés valamennyiünk életében, szeretett testvéreim, az az, hogy én ezt látom-e? Én ezt érzékelem-e? Hogy itt most az Isten szólt? Hogy ez most az Úr szava? Van-e erre szükség, vagy nem? Azt gondolom, hogy a hétköznapi életben egyikünk se bízna rá egy 3 éves gyermekre egy autót, hogy ülj bele megfelelő magasításokkal, nagyításokkal, menj és vegyél részt a forgalomba. Egyikünk életébe se lenne ez, úgy gondolom, egy ilyen jó tolerálható dolog. Hanem azt mondanánk, hogy hát valaki, aki ennyire elején van a dolgoknak, aki még csak most tanulja azt, hogyha beüti a térdét, az neki nagyon fáj, az ne vezessen autót. Kellenek-e a nagykorú keresztények? Kellenek-e ennek a gyülekezetnek, ennek a világnak, ennek az egyháznak olyanok, akik avval az igényességgel nyitják ki a Szentírást, hogy Uram, nevelj a hitben. Jó kérdés, mert a korintusiak helyzetét látva néhány teológus arra jutott, ez egy nagyon érdekes megállapítás, hogy hát tulajdonképpen akkor testi hangsúllyal, testi dolgoknak a megfigyelésével is van kereszténység. Lényegében én bűnös emberként maradhatok éppen úgy, hogy csak beléptem a kegyelembe, de úgy az élet többi területére ez nem hat. Hát én csak hiszem azt, hogy van Úr Jézus Krisztus. Ennyivel megelégszem. Na, számomra ez a fajta megközelítés azért nagyon ijesztő, mert amikor a tanítványok egyszer arra vállalkoznak, hogy ördögöt fognak űzni egy nem túl közeli csoport Jézus követői között, akkor egyszer csak visszaszólnak az ördögök. Mi is tudjuk, hogy van Isten. Azt gondolom, hogy a kereszténységünknek, a Jézus Krisztustól kapott új életünknek nem az a működési elve, hogy
elég nekem ennyi. Nekem éppen csak annyira van szükségem, hogy valahogy ez a nap egy picit jobban alakuljon, és pont. Hanem amire Jézus Krisztus hív bennünket, szeretett testvéreim, az valami olyasmi, ami az igében is egyre csak nyílik, mint a virág. Nincs már Apollós, Pál, Péter, és sorolhatnánk a középpontban, hanem van egy mennyei atya. Van egy mennyei atya, aki nem akarja, hogy elvesszenek ebben a földi életben mindazok, akik az övéi, az ő választottai. És ezekért az emberekért bennünket megállít. Bennünket új, ezt nagyon fontos hangsúlyozni, új életre hív. És ebben az új életben, szeretett testvérek, olyan dolgokra lehetünk figyelmesek, amelyek közül azt gondolom, hogy az egyik legmeredekebb dolog, de mégis Istennek egy valós, mindennapi csodája, hogy egy 1000 idegen Jézus Krisztusban szolgatársammá, testvéremmé válik. És úgy leszünk egy közös ügyben, együtt, úgy leszünk egy feladatban motiváltak együtt, hogy ezt a célt egyikünk se a maga kútfőjéből hozta elő, hanem ajándékba Istentől kaptuk. És ez a lelki nagykorúság, amire nekem szent meggyőződésem, hogy Isten újra és újra vezetni akar mindnyájunkat. És ez nem abban az értelemben értendő, hogy úgy nőhetne már a másik egy kicsit, mert már nem bírom elviselni ezt a gyermeki állapotot, hanem én úgy gondolom, hogy az igét mindig jó önmagunkon végigvezetni, önmagunknak a bűnbánatával mellé állni és odaborulni, és azt mondani, Uram, de gyermeki az én gondolkodásom. Ebbe az új szövetségbe, ebbe a lelki növekedésbe, ami egyébként most is zajlik, és meg annyi apró csodája van, már készülünk a nyári táborokra, már formálódnak azok az alkalmak szerte Kárpátalján, ahol fiatalok sokasága fog az Isten jelenlétébe menni. A mai nap Csongorra megyünk csendes napra. A mai nap egy csomó helyen Isten igéjét hirdetik. Van egy óriási nagy lelki munka az Isten részéről ebben a világban. Itt nem fog menni, hogy én kit szeretek és kit nem szeretek. Nem lehet ezzel a viszonyrendszerrel boldogulni az Isten útján. A legfontosabb kérdés, hogy van-e kijelentés az én életemben, vagy nincs? Van-e Istentől kapott élő hitem, vagy nincs? Van-e Jézus Krisztussal rendezett életem, vagy nincs? És ezeknek a kérdéseknek a belépése mindnyájunk életébe, kedves testvérek, segítenek kilábalni abból, ami Korintusban is pontosan ugyanúgy van, mint itt nálunk. Hogy az óember törvényei szerint rendezzük a dolgainkat. Amikor Jézus azt mondja, hogy tartsd oda a másik orcádat, akkor nem csak egy meghökkentőt akar mondani, hanem meg akarja mutatni, hogy mindanélkül, hogy ezek szerint a törvények szerint, amik a világot meghatározzák, ami belső ösztöneinket jelentik. Ezek nélkül, a törvények nélkül is lehet itt lenni. Lehet az Istent választani. Én ezt könnyűnek semmiképpen nem tudom abból a szempontból nevezni, hogy az embernek akkora igazságérzete van, hogy talán még ennek a templomnak az épülete se fejezi ki a méretarányokat. Hát hol? Hát ha engem valaki arcon ütne, nem tudom, tudnak-e a testvérek ezzel a gondolatmenettel azonosulni. De a büszkeségnél Jézus Krisztus egy szebb dolgot ragyogtat fel előttünk, ami a mi életünknek része lehet, ez meg az alázat. Az alázat Isten felé,
és az alázat egymás felé. Kedves testvéreim, ez a világ nagyon beteg. A bűnt ebben a világban már meg se nevezik. Olyannyira a hétköznapok része, hogy egy levegővétel közé beesik egy, és nincs, aki azt mondja, hogy ez így nincsen jó. Egy ilyen beteg világban Jézus Krisztus szava, hadd éljek ezzel a nagyon elkoptatott kifejezéssel, de aranyat ér. Aranyat ér. A tudományos gondolkodásnak van egy elve, amin keresztül elég messzire jutottunk. Ez nem más, mint a dolgok közti különbségtétel. Meg tudom különböztetni ezt attól. És az ilyen fizikai dolgokban, amik körülöttünk léteznek, ez nekünk fontos. Nem tépem ki haszonnövényt, hanem kitépem a gyomot. Milyen kertész lenne az, aki a szárba szökött vetésen végig megy, mert el ne szaporodjon a gyom. Hát az a sok munka kárba veszne. Akkor, ha önmagunk életére gondolunk, és mindezekre most még emlékezünk egy kicsit, kell nekünk tudni különbséget tenni isteni és emberi dolgok között. Bűn, Istentől távoli dolgok között, és az Isten dolgai között. Kell nekünk ezt tudni ahhoz, hogy a mi életünkben a növekedés tovább folytatódhasson. Nekem, és lehet, hogy nem kellene ilyen markánsan fogalmazni, de nekem meggyőződésem, hogy tudnunk kell. Ha még erre a mai napra nincs látás, ha ez a mai nap még egy távoli dolog, akkor pedig a magvetés évében egy újabb ima téma mindnyájunknak. Egy újabb lehetőség, hogy az Isten elé tegyük a mi életünket, és ezt az osztályt is kijárjuk, amit az Úr Jézus Krisztus mutat. Mert el lehet akadni az emberiben. El lehet akadni abban, hogy én ezt szoktam meg, az én hátterem ez diktálja, és sorolhatnánk, mennyi mindenbe azt lehet mondani, hogy én most inkább ennek adok teret. De a legnagyobb kérdés mindnyájunk életében, van-e örök életem? Van-e kijelentésem az Istentől? Van-e szolgálatom, amellyel az Urat szolgálom, és az ő dolgait viszem előre? Ezek azok a kérdések, amelyekre azt gondolom, hogy mindnyájunk életében itt az ideje választ adni. És abban a szabadításban, amit Isten mutat meg, abban a szabadításban, ha nekünk is részünk van, ha ott vagyunk a szőlőbe oltott vesszőként, ahogy árad az az életadó erő, ami megeleveníti a megfáradt és kiüresedett életünket. Ez, kedves testvérem, egy Istentől elrendelt csoda. Én azt gondolom, hogy nagy dolgokra vagyunk elhívva. Még olyan egészen hihetetlenül nagy dolgokra is, hogy letegyük Isten elé mindazt, ami megakaszt bennünket a hit útján. Nagy dolgokra, abban bizonyosan, hogy Pálként, Apollósként, templomba járó emberként, ebben a beteg világban a vergődő sokaságnak elmondjuk, hogy van egy feltámadott Úr Jézus Krisztus. És így lesz
a mai napi újszövetségi igeszakaszunknak is igencsak idevágó mondata az, hogy sóvárogva várják az Isten fiak megjelenését. Kicsit egybevéve mindhárom ige helyet, sóvárogva várják a lelki nagykorúságban megerősödött Jézus Krisztust és Istent alázattal és hűséggel követők, odaszánt életű keresztényeket, akik lehetünk mi is. Mert Isten ezt elkészítette, Isten ezt odaadta nekünk ajándékba az Úr Jézuson keresztül. Ez az, amiben beleremeg a római százados, mikor ránéz a keresztre, hogy ez valóban Isten fia. Ez az, ami valamikor az életed, az és az én életem egy adott pontján megállított, és azt mondta, ne menj tovább, jöjj és kövess engem. Ez, kedves testvérek, a mi Istenünk szeretete, ami túl tudja nőni az én és a te és minnyájunknak megannyi emberi gyarlóságát. Ez az Isten szeretete, amely képes bennünket egy célba rendezni. Képes bennünket testvérekké formálni. Hát kívánom minnyájunknak, de egy kicsit megvallom, hogy leginkább magamnak, hogy így tudjuk Istennek ebbe a családjába oda szeretni mindazokat, akiket megkapunk ajándékul. Így tudjuk Isten családjába megbecsülni mindazokat, akiket már megkaptunk ajándékul. Mutassuk fel a feltámadott Úr Jézust, és tegyünk róla bizonyságot. Amen. Szeretett testvérek, ismételtem, a kivetítőn megjelenik egy ének, amelynek a zenei és énekes vezetését a fiatalok együttese fogja számunkra nyújtani. Bíztatok és bátorítok mindenkit, kapcsolódjunk!

Köszönjük szépen. Gyertek testvérek, emeljük fel a szívünket az Úrhoz, imádkozzunk. Urunk Istenünk, a Te gyógyító kegyelmedre vagyunk ráutalva és rászorulva, még jobban annál, mint ahogy azt elképzeljük vagy gondoljuk. Urunk, Te látod, hogy rajtunk nem segíteni kell egy kicsit, hanem meg kell újuljunk a küldetés tudatunkban, a Te hozzád való kapcsolódásunkban, abban, hogy miképpen tekintünk egymásra, hogy emelünk ki magunk közül valakit, és hogy mondjuk rá, hogy ő senki. Bocsáss meg nekünk. Engedd, hogy a Te szereteted és irgalmad túláradjon minden emberin, amit mi hozunk magunkkal. Imádkozunk, hogy a megszentelődés útján, azon az úton, amelyet Te rendeltél és Te adtál, vezess bennünket tovább. Engedd, hogy ráléphessünk, ha még távol vagyunk mindettől, a bűnbánat és bűnbocsánat megélésén, a megtérésen keresztül. Imádkozunk, Urunk, egy harcokban lévő családért, és az ő mindennapi életükben oly hiányzó szabadulásért. Tégy csodát, hozd el az Úr Jézus békességét nekik. Eléd hozzuk, Urunk, gyászolóinkat, akik az elvesztés terhében csak a Te vigaszodban gyógyulhatnak. Mutass utat magadhoz mindenkoron. Az Úr Jézusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Áldásvételre készülve hitvalló énekünket és a nemzeti imádságot énekeljük.

az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme, és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon minnyájatokkal. Amen. Helyünket elfoglalva, szeretett testvérek, a 458. dicséretünknek énekeljük mind a három verszakát.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.
2: Szeretettel köszöntöm a Púzus FM hallgatóit a mai vasárnapi muzsikaszó összeállításában. Barta Miklós vagyok. Mai műsorunkban a dallam, a harmónia és a zene varázslatos világa egyesül. Tartsanak velünk! Vitajuszlok a Csivradio Puls FM. Menez vúgy Miklós Barta. До вашої уваги програма «Мовою музики». У сьогоднішній передачі поєднується чарівний світ народної музики, гармонії та мелодії. Залишайтеся з нами!

csengő hangját hallottam a csárdába, hanem azért jöttem az udvarába. Rózsám szabát csengő hangját hallottam a csárdába.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: A te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
2: Слухай, радіопульс.
3: Hey! 92 і 1 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92.1 FM.

Ez volt a Zenesáv hangok, amelyek történelmet írtak, előadók, akik nem csak énekelnek, hanem nyomot hagynak. Köszönöm, hogy velem tartottatok ebben a koncertélményben. Találkozunk legközelebb is, és addig se feledd, az igazi zene nem halkul el, csak tovább él bennünk. Sziasztok! Сьогодні у програмі музичний трек прозвучали голоси, які не просто співають. Пісні, за якими стоять історії, пристрасть і справжня музична сила. Дякую за увагу. Залишайтеся з нами.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Rádió Pulz FM. Щодня з вами.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: Культурчеппек.
1: Краплини культури.
2: Танінець István. Танінець István a könnyű atlétika tízszeres Ukrajna bajnoka, vegyészmérnök. Танінець István 1927-ben vendéglő tulajdonos családban Szolyván született. Sportolni a 40-es évek elején a Munkácsi Állami Gimnáziumban kezdett. Síelt és korcsolyázott. Elsősorban a súlylökést és a magasugrást kedvelte, de a kosárlabdát sem hanyagolta. 1947-ben sikeres felvételt nyert az Ungvári Állami Egyetem kémia szakára. Танінець István az atlétika mellett döntött, amikor 1947-ben az Ukrajna köztársasági ifjúsági bajnokságon súlylökésben aranyérmet nyert. Egy év múlva Kijevben a Spartak Sportegyesület tagjaként már a felnőttek között bizonyított. Танінець István még az évben 200 méteres gátfutásban elsőként szakította át a célszalagot, majd másnap a 400 méteres gátfutásban ismételt. 1950. októberében újra versenyzett Kijevben az atlétikai köztársasági bajnokságon, és megjavította előző eredményeit gátfutásban, első helyen végzett. 4 év alatt 10-szer lett köztársasági bajnok. Танінець István 1951-ben az ukrán válogatott tagjaként 4-szer 100 méteres váltóban bronzérmet szerzett. Az országos ranglistán az év legjobb 10 atlétája között szerepelt. 23 évesen hagyta abba a versenyszerű sportolást sérülés miatt. Labdajátékokban azonban még sokáig aktív maradt. Танінець István 1952-ben diplomázott az Ungvári Egyetemen. Vegyészmérnökként, majd később energetikusként dolgozott az ungvári villanytelepen. Танінець István Kárpátalja egyik legjobb atlétája 2001-ben 73 éves korában hunyt el.
3: Танінець Степан, 10-разовий чемпіон України з легкої атлетики, інженер-хімік. Танінець Степан народився у 1927 році в місті Свалява в сім'ї власника ресторану. Займатися спортом почав на початку 1940-х років у Мукачівській державній гімназії. Катався на лижах і ковзанах. Особливо полюбляв штовхання ядра та стрибки у висоту. А також любив грати у баскетбол. У 1947 році успішно вступив на хімічний факультет Ужгородського державного університету.

0: FM92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Rádió Pulsz FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Biodin FM.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Az elkövetkező egy órában a Gyerekszáj című műsorunk következik. Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban. Tartsatok velünk!

0: mese volt?
1: Abban minden mese volt.
2: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban.
1: Gyertek ti is, hallgassuk együtt.
3: Kígyós Jancsi. Volt egyszer egy szegény asszony, és annak egyetlen fia. Annak a fiúnak Jancsi volt a neve. Azt mondja Jancsi egyszer az anyjának. Édesanyám, én elmegyek szerencsét próbálni. Talán szerencsém lesz, s szerzek valamit. Kendnek is jobb lesz az élete. A szegény asszony pogácsát sütött, feltarisznyálta a fiát, s Jancsi elindult hetet hét ország ellen. Ment, mendegélt hegyeken, völgyeken által, s amint egy rengeteg erdőn menne keresztül, megszólítja valaki. Néz erre, néz arra, nem lát senkit. Aztán felnéz egy fára, s hát annak a felső ágára rá van tekeredve egy kígyó, ez szólott hozzá. Azt mondotta Jancsinak a kígyó. Te legény, védj le a fáról, s vígy haza az édesapámhoz, bizony nem bánod meg. Jancsi felmászott a fára, a kígyó szépen letekerte az ágról, az meg mindjárt rátekerőzött a nyakára, de nem bántotta Jancsit. No, leereszkedik a fáról, tovább indul Jancsi, s kérdi a kígyótól. Hát hol lakik a te édesapád? Látod-e amott azt a nagy tüzet? Mondotta a kígyó. Ott lakik az én édesapám gyémánt palotában. Hitte is, nem is Jancsi ezt a beszédet, de azért csak vitte a kígyót, többet nem kérdezősködött. Tovább mennek, mendegélnek, s egyszerre csak eléjük áll egy disznó nagy röfögéssel. Azt mondja Jancsinak a disznó. Tedd le azt a kígyót, legény, mert téged is megvarázsol, mint engem. Látod-e, én királyfi voltam, s disznónak varázsolt. Nem bánom én akárminek varázsol, mondotta Jancsi. Megígértem, hogy hazaviszem. Szavamnak állok. Amint egy pár lépéssel tovább mentek, azt mondja a kígyó. Szerencsét, hogy nem hallgattál arra a disznóra. Királyfi lehetne még most is, de megvarázsoltam, mert hiába kértem, hiába könyörögtem, nem vitt haza az édesapámhoz. Még egy hajításnyira sem mentek, eléjük toppan egy ló, s az is azt mondja Jancsinak. Tedd le azt a kígyót, te legény, mert téged is megvarázsol, mint engem. Nem bánom én, ha meg is varázsol, mondotta Jancsi. Megígértem, hogy hazaviszem. Szavamnak állok. Mikor egy kicsit tovább haladtak, azt mondotta a kígyó Jancsinak. Látod, Jancsi, ezt is azért varázsoltam meg, mert nem vitt haza az édesapámhoz. Tovább mennek, mendegélnek, s hát jő velük szembe égtelen nagy bömböléssel egy bika. Mondja ez is Jancsinak. Tedd le azt a kígyót, te legény, mert bizony megvarázsol, mint engem. Hadd varázsoljon, nem bánom, mondotta Jancsi. Megígértem, hogy hazaviszem. Szavamnak állok. Azzal tovább mentek. Mikor egy kicsit eltávolodtak a bikától, azt mondja a kígyó. Látod, te legény? Ez mind a három királyfi volt, s mind a hármat kértem, hogy vegyen le a fáról, vigyen haza az édesapámhoz, de egyiknek sem volt annyi szíve, hogy megkönyörüljön rajtam. Azért varázsoltam meg mind a hármat. A közben megérkeztek ahhoz a nagy tűzhöz, amelyet messziről láttak. Attól a tűztől nem messze volt a gyémánt palota. Abban lakott a kígyó édesapja, a kígyók királya. A gyémánt palota előtt egy regement katona állott őrt, s mikor Jancsi odaért a kígyóval, szépen két sorba állottak, s úgy tisztelektek. Felmennek a gyémánt grádicson, s amint mennek, mondja a kígyó Jancsinak. Hallod-e te jó legény? Az édesapám, amiért engem hazahoztál, annyi ezüstöt és aranyat kínál, amennyit csak elbírsz, tám még többet is. De te ne fogadj el semmi egyebet, csak azt a nagy abroszt, amelyik az ebédlőasztalra van felterítve. Bemennek a palotába, fogadja a kígyó király nagy örömmel őket, s mondja lelkes szóval Jancsinak. Kívánj akármit, te legény! Adok neked aranyat, ezüstöt, gyémántot, amiért visszahoztad egyetlen leányomat. Nem kell nekem, felséges királyom, sem aranya, sem ezüstje, sem gyémántja, mondotta Jancsi. Csak az a nagy abrosz, amelyik az ebédlőasztalra van felterítve. Jól van, fiam, mondja a kígyó király. Neked adom, pedig ez a legdrágább kincsem a leányom után. Mert úgy tudd meg, hogy ennek az abrosznak csak be kell hajtani a négy sarkát, s tele lesz mindjárt étellel, itallal. Ha ezt az abroszt megőrzöd, ételre, italra nem lesz gondod az életben. Ott mindjárt meg is mutatja a király, hogy mit tud az abrosz. Behajtja a négy sarkát. Hát annyi rajta az étel, ital, hogy csak úgy ropogott alatta az asztal, pedig színarany volt mind a négy lába, de még a fedele is. Leülnek az asztal mellé, bíztatja Jancsit a kígyó király. Egyél, igyál, fiam! Esznek, isznak, s egyszer csak mi történik, mi nem? Nem egyéb a nagy semminél, elég az, hogy kerül, fordul az asztal körül a kígyó király leánya, s hát egy szempillantásra csak eltűnik, mintha a föld nyelte volna el, s ott van helyette egy szépséges szép leány, de olyan szép, hogy Jancsinak szeme szája tátva maradt a nagy álmélkodástól. Megszólal a leány. Csodálkozol, ugye te legény? Pedig úgy nézd meg, hogy én vagyok az a kígyó, akit hazahoztál. Nem bánom én, mondta Jancsi. Ha az vagy, ha nem az vagy, de ha előbb látlak, bizony nem az abroszt kérem az apádtól, hanem téged. Azt mondja a kígyó király. Ne búsulj, fiam! Neked adom az abroszt is, neked adom a leányt is, s adok mellé tengerkincset. Élhettek vígan, míg a világ, s még két nap. De bezzeg megörült ennek a beszédnek, Jancsi, nem különben a kígyó király kisasszony. Mindjárt nagy lakodalmat csaptak, hét állónap s hét éjjel táncoltak. Akkor a fiatalok hat lovas hintóba ültek, hat lovas hintó előtt ment egy regement huszár, utána is egy regement huszár, két felül a hintó mellett két regement gyalogkatona, úgy indultak a Jancsi hazájába. De még mi mindent vittek utánuk? Hat szekér ezüstöt, hat szekér aranyat, hat szekér gyémántot. Ahogy megérkeztek a Jancsi hazájába, éppen olyan gyémánt palotát építettek, mint a kígyó királyé. Beköltöztették a Jancsi anyját is. Bezzeg jó dolga volt azután, kezét, lábát összekalácsolta, úgy élt, mint egy királyné. Itt a vége, fuss el véle.
2: Volt egyszer egy mese volt.
1: Abban minden mese volt.
2: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Це Радіо Пульс. 92.1 FM.

0: FM92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Це Радіопульс. 92.2 Йодин FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. 92.2 FM.